Travis Bland plant a sajnos meters, ehehe, itt az eltrász útcsó, kilóhatsz per, akás fájlom, a bucskendre se. Havagyói, amara, ácsi, havi, pacsi, prezárit, tanára, tarik,